Szemlélad! Dolem is túl lejjét! Vaffa megkötni a csúcsáért, hogy ilyen a